0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová.

0: rám už len seba samého.
1: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 15-e, kedv van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A Deszki szertemplom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görög-keleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött hat elemes, két hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: Jelenlét. Közélet.
1: Devleszara Kávtuméromelé, Noroksi Szanatácsibuna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jog akkor tölti be a szerepét, ha tudjuk, hogy létezik. Vallja dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, aki a kisebbségek és nemzetiségek jogainak érvényesítéséért dolgozik elhivatottan. Dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, akinek munkájának középpontjában az alapjogok érvényesülése, a kisebbségek és nemzetiségek jogainak védelme áll. Kiemelt figyelmet fordít a cigányság helyzetére is. Kutatásaiban és szakmai munkájában azt vizsgálja, hogyan válhat a jog valódi eszközévé az egyenlő bánásmódnak. Mikor érezted először azt, hogy a jog a számodra nem csak egy szakma, hanem olyas valami, amivel az emberek életére is hatással lehet?
2: Számomra a jog kezdettől fogva hivatás volt, nem pusztán egy szakma. El kell mondanom, hogy egy szerető családban nőttem fel, ezért minden nap hálát adok a Jóistennek, azokért az értékekért, a tiszteletért, az emberségért, a felelősségért, amit otthonról hoztam, a gyökereimtől, és hogy egyre jobban megismertem a társadalom működését, egyre

0: Erősebben éreztem, hogy a jog igazi küldetése az emberi méltóság védelme, és különösen azoké, akik sérülékenyebb helyzetben vannak, és ez vezetett az alapjogvédelemhez is, és ezért foglalkozom a kisebbségek és a nemzetiségek jogainak érvényesülésével. S meggyőződésem, hogy a jog akkor tölti be szerepét, ha nem csak szabályokat alkalmaz, hanem emberséget is, s a jogász dolga, hogy meglássa a törvény mögött az embert, a sorsokat és a közösségeket, és ez a gondolat vezet előre a munkámban is. Nagyon fontos elmondanom, hogy nem csak alapjogvédelmi szakjogász vagyok, hanem másik küldetésem a magyar nóta, és ezáltal a zene szeretete. És számomra a magyar nóta és a cigányzene nem egyszerűen zenei műfaj, egyfajta történetet is hordoz arról, hogyan kapcsolódott össze a magyar kultúra és a roma muzsikusság. A cigányzenészek évszázadokon keresztül közvetítettek olyan zenét, amely ma már a magyar kulturális örökség részeként bennünk él, és én ezt valahol nagyon közel érzem az alapjogvédelemhez is, mert az alapjogvédelemben is azt keresem, hogyan tudjuk megőrizni az ember méltóságát, identitását, és azt a jogát, hogy saját története legyen. És a zene egy olyan hidat épít az emberek között, amely egy olyan csodálatos lelki összhangot teremt a kultúrák, magyarság és a romaság között, amelyet meg kell, hogy őrizzünk, és úgy gondolom, hogy jognak is ennek kéne, hogy a feladata legyen.
1: Mi az szerinted, amit egy jogász másképp lát az emberekről, mint egy laikus?
0: Talán azt, hogy egy történet mögött megpróbálja meglátni a jogilag fontos részleteket is. Egy laikus azt mondja, ez igazságtalan. Egy jogász pedig elkezdi megkeresni, hogy miért is igazságtalan, milyen jog sérülhetett ki a felelős, és milyen eszköz áll az ember rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jogász ne veszítse el az emberi látásmódját, nem szabad odáig eljutni, hogy már csak egy ügyiratot látunk kvázi, és nem azt az embert, akinek az életéről az ügy valójában szól. Szakemberként fontosnak tartom, hogy ne csak reagáljunk a problémákra, hanem előzzük is meg őket oktatással, tájékoztatással, és a legfontosabb, hogy jelenléttel. Mindig azt keresem, ami összeköt minket, és nem azt, ami szétválaszt, és a közös nevező megtalálása nem csak jogi, hanem emberi feladat is.

0: Volt-e olyan jogi ügyed vagy történeted, ami nagyon megmaradt benned, akár emberileg vagy szakmailag?
1: Az az igazság, hogy vannak olyan történetek, amelyek azért maradnak velünk, mert megmutatják, milyen következménye lehet annak, ha valaki nem tudja, hogy érvényesítse a jogait. És ezekben azt tartom különösen fontosnak, hogy ne csak azt kérdezzük, vagy arra koncentráljunk, hogy ki nyerte meg az ügyet, hanem azt is, hogy mi történt azzal az emberrel, eközben milyen folyamaton ment át. Sajnos azért el kell mondanunk, hogy a romákat nagyon sok esetben negatívan diszkriminálják, és én ezért küzdök, én erre tettem fel az életemet, és nagyon sok ilyen jogesetem volt, hogy a cigányságot azért különböztették meg negatívan, mert a származását egy negatív bélyegnek tüntették fel. Sajnos ezekért az ügyekért kell tennünk, és ezt nem szabad, hogy elharapózzon, mert mindig azt kell néznünk, ami összeköt minket, és soha nem azt, ami szétválaszt.
0: A jogvilága sokszor nagyon távolinak tűnik a laikus emberek számára. Szerinted mivel lehet közelebb hozni, vagy úgy megfogalmazni, hogy mindenki úgy érezze, hogy ez róla szól?
1: Sokszor azt látom, hogy a bizalom a legfontosabb. Ha valaki azt érzi, hogy meghallgatják, már azzal visszaadunk valamennyit az emberi méltóságból. És valójában az a legfontosabb, hogy nem a paragrafussal kezdjük, hanem magával, az emberrel, a személyiséggel. És ha azt mondom valakinek, hogy az alaptörvény alapján ez és az a joga, lehet, hogy 5 perc múlva már nem is tudja, hogy miről beszélünk, de ha azt mondjuk, hogy jogod van ahhoz, hogy emberként bánjanak veled, jogod van ahhoz, hogy ne érjen hátrány azért, aki vagy, akkor már kapcsolódni tudunk hozzá, és a jog akkor válik igazán élővé, amikor az ember felismeri benne a saját életét is.
0: Volt olyan, amikor az igazságosság mentén mást éreztél mondjuk magánemberként, és más gondoltál jogászként egy adott ügyről?
1: Hát ez egy nagyon nehéz, talán a legnehezebb kérdés. A jogi és erkölcsi igazságérzet nem esik mindig tökéletesen egybe, és egy jogásznak viszont az a feladata, hogy ne egyszerűen a saját személyes igazságérzetéből induljon ki, hanem megvizsgálja mindig a jogi kereteket is. És ugyanakkor szerintem az is fontos, hogy ne váljunk érzéktelenné, mert azért nagyon sok jogász elköveti ezt a hibát. Ha egy jogi helyzet társadalmi vagy emberi szempontból problémás, arról beszélni kell. A jog ugyanis nem egy lezárt, mozdulatlan világ. A társadalom mindig változik, és a jogalkotásnak is folyamatosan reagálni kell az új helyzetekre, de ahogy Georg Jellinek mondta, a jog erkölcsi minimum. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor nem az a döntés születik, ami az erkölcs mesdjéjén van, de nekünk azért kell küzdenünk, hogy ezt közelebb hozzuk az igazsághoz, az erkölcshöz, és az emberi történetek mögé kell néznünk, nem mereven, textuálisan, csak a jogszabályokat figyeljük. A munkám során mindig törekszem arra, hogy a jogszabályokat az emberi méltóság tiszteletével együtt értelmezzem, és a kisebbségek védelme nem csupán jogtechnikai kérdés, hanem mélyen emberi feladat is. És a célom, hogy a mindennapi döntésekben is érvényesüljön az egyenlő méltóság, és az, hogy senki ne szoruljon háttérbe a származása, nemzetisége, vagy esetleg élethelyzete miatt. Hiszem, hogy a jogász felelőssége, hogy a jogot ne egy falnak értelmezzük, hanem hídnak használjuk az emberek között.

0: Ha valaki esetleg jogi segítségre szorul, de nem engedheti meg magának, hogy jogászhoz forduljon, akkor te mit tanácsolnál neki, hogy milyen megoldások lehetnek, vagy milyen utat kéne keresnie?
1: A jogegyenlőség nagyon fontos, de önmagában nem mindig elég. Az is számít, hogy az ember ténylegesen hozzá tud-e férni a jogaihoz, és ha valaki eleve fél egy hatóságtól, nem ismeri a jogait, nincs esetleg pénze jogi segítségre, vagy korábban rossz tapasztalatai voltak, akkor papíron lehet ugyanaz a joga, mint másnak, de sokkal-sokkal nehezebben tud élni vele. Ezért különösen fontosnak tartom a jogi felvilágosítást, és a hozzáférhető jogvédelmet is. Én azért küzdök, hogy azok az emberek, kisebbségek, nemzetiségek is hozzáférhessenek ingyenesen a jogi segítséghez, akiknek esetleg nincs pénzük, módjuk, lehetőségük eljutni egy komoly ügyvédi irodába, hogy érvényesítsék a jogaikat, és hozzánk fordulhatnak, csak ezt tudom ajánlani. Segítünk, megalapítottuk a Kárli Gáspár Református Egyetemen, egyedüléként Magyarországon az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és olyan jogászokat képzünk, akiknek prioritás a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Igyekszünk a közösségünket kiterjeszteni, és minél több jogásznak ezt a szemléletet átadni, hogy igenis segítsünk, és ne csak az anyagiak miatt, hanem egy karitatív módon a bajba jutott embereknek, akiknek nincs pénzük jogi segítséghez fordulni.
0: És hogy látod, a jogászi közösségen belül mennyire nyitottak erre a gondolatra?
1: Ez talán a következő generációban lesz még inkább erőteljesen kiteljesedett. Nagyon-nagyon nehéz, mert a jogászokat is megértem, hogy kezdőjogászként nem karitatív munkát szeretnének végezni, de úgy gondolom, hogy a középutat meg kell találnunk, és mindig az emberi értékeket kell néznünk, és segítenünk a bajba jutottaknak.
0: Személy szerint neked honnan fakad ez a motivációt, hogy ekkora nagy szívvel és lélekkel végzed a munkád, ahogy így ez a szavaidon keresztül is érződik, és ennyire érzékeny vagy ez iránt, a téma iránt?
1: Természetesen a gyökereimet nem tagadhatom meg, tehát nagyon-nagyon fontos számomra a családom, ahonnan jöttem, és a Jóistennek nem tudok elég hálás lenni, hogy én milyen nagy szeretetben és csodálatos családban nőttem fel, és sajnos nem mindenkinek adatik ez meg, és úgy gondolom, hogy ha már én a Jóisten tenyerén voltam, akkor kötelességem segíteni a társaimnak és olyan kisebbségeknek, nemzetiségeknek, akik bajban vannak, és esetleg nehezebb körülmények között élnek, és jogi segítségre van szükségük. Holó!

0: Hogy látod, te miben változtál mondjuk a pályád elejéhez képest? Mi az, amiben fejlődtél azóta?
1: Hát az az igazság, hogy én a pályám elején talán még empatikusabb voltam, de azért nem szabad annyira a lelkére venni az embernek minden egyes emberi történetet. Sajnos el kell ismernünk, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni, hiába is szeretnénk, és nekem is ez a küldetésem, de mégis, ha találkoznék a fiatal pályája elején álló Edinával, arra figyelmeztetném, hogy ne akarjon túl gyorsan mindent tudni, hiszen a jog egy olyan terület, ahol folyamatosan tanul az ember, és azt is megmondanám neki, hogy soha ne veszítse el azt az embert, aki a jogi pályája elején volt. Szakmailag mindig felkészültnek kell lenni, talán ez a legkardinálisabb dolog. Határozottnak, merni kell kérdezni, és nem szabad attól félni, ha még nem tudja azonnal a választ, tehát a fiatal joggászoknak is ezt ajánlanám, és arra kell figyelni, hogy nem szabad engedni, hogy a sok ügy, a sok papír mögött eltűnjön az ember, tehát mindenképpen az emberi személyiséget, a legfontosabb emberi értékeket, az erkölcsöt kell néznünk, és így segítenünk.
0: Mennyire nehéz külön választani, amit most itt valamennyire említettél is, hogy azokat a történeteket, amivel foglalkozol, hogy azt letenni munka végén, ha lehet ilyet. Vagy azt nem teszi le az ember délután 5-kor, amikor végez, hanem benned van. Ez mennyire nehéz számodra?
1: Bevallom őszintén, hogy nem könnyű, és talán ebben változtam, mert a pályám elején még érzékenyebb voltam, és egy-egy emberi történet annyira meghatott, és annyira szívbe markoló volt, hogy nem tudtam szabadulni a gondolattól, de ezt meg kellett tanulni, és egy kicsit lazítani és félretenni a munkát, mert nem lehet minden sorsot átérezni, mert akkor nem tudok a következő segítségkérőnek egy kezet nyújtani.
0: Hogy látod, vagy te mit tapasztalsz, hogy a fővárosban, a fővárosból többen érkeznek hozzád, vagy vidékről is megkeresnek egy-egy esettel? Mennyire jellemző az, hogy inkább azért itt a fővárosban úgy tudatosabbak az emberek?
1: Igen, sajnos a fővárosban tudatosabbak az emberek, és az a célom, hogy vidékre is elvigyük ezt a jogi segítségnyújtást, de mindenképpen ismeretterjesztéssel és a médiával muszáj eljutnunk a kisebb településekre is, mert ott talán még nagyobb szükség van a jogi segítségre.

0: Mi lenne még szerinted a megoldás annak, hogy az emberek jobban tisztában legyenek a saját jogaikkal adott esetben, vagy hogy éppen ha megsértették a jogaikat, mert lehet, hogy sokszor ezt egy laikus nem is tudja, hogy mikor kéne jogi segítségért fordulnia. Hogyan lehetne ezt még elérhetőbbé tenni az emberek számára, akár nem tudom, iskolai képzésekkel, vagy valahogyan ezt már fiatalabb korban beépíteni? Szerinted mi a megoldás?
1: Elsősorban azzal, hogy az emberek megtanulják, van lehetőségük fellépni a jogaikért. Nem szeretném, ha bárki úgy nőne fel, hogy előre lemond a saját jogairól, mert azt gondolja, hogy úgysem számít a hangja. A változás szerintem ott kezdődik, amikor valaki már nem azt mondja, hogy úgysem tehetek semmit, hanem azt, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Tehát ezt kell mindig központba állítanunk, és nem szégyen soha segítséget kérni. Nem kell mindenkinek jogi egyetemet végeznie, de azt tudnunk kell, hogy mikor érdemes segítséget kérni, milyen dokumentumokat őrizzünk meg, hová fordulhatunk, és mikor ne írjunk alá valamit anélkül, hogy azt megértenék. És nagyon-nagyon fontos, a jog akkor tud igazán védeni, ha tudjuk, hogy létezik. És ezt a média által kell az emberek tudomására hozni, már akár általános iskolában ilyen alapvető jogi tanulmányokat kell a gyerekeknek átadni, hiszen tudják, hogy vannak jogaik, és nem szabad senkit diszkriminálni a származása miatt. És ezt minden gyermeknek tudni kell.
0: Mi az, amire a pályád során a legbüszkébb vagy?
1: Amit már említettem, hogy megalapítottuk Magyarországon egyedüliként az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és hatalmas sikere van, nagyon nagy hangsúlyt fektetve az alapjogvédelemre, és átadni a nemzetiségek, kisebbségek védelmét, én is ezen a kurzuson tanítok, és szívügyemmé vált. Illetve most védem meg a PhD disszertációmat, melynek a témája a jogi és erkölcs az alapjogvédelemben, különös tekintetben a romasság helyzetére. Ez egy hatalmas nagy mérföldkő lesz számomra, és ez nagyon nagy kihívás is, és azt gondolom, hogy ha ezt a disszertációmat megvédem pár hónap múlva, akkor ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg büszkeséggel tölthet el.
0: Nagyon sok sikert kívánok így előre is akkor a védéshez, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó eredménnyel fogod ezt is teljesíteni. Még a következő időszakról mesélj egy picit, kérlek, hogy milyen terveid vannak így az előtted álló években.
1: Tervek az mindig-mindig vannak, tehát a legfontosabb a szívügyem, a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Tehát én ezért szeretnék tenni, nekem ez egy annyira fontos lelki küldetés, amelyet nem is tudok szavakba önteni. És azt szeretném, ha mindenki elvinné magával azt a gondolatot, hogy joga van kérdezni, joga van segítséget kérni, és joga van kiállni önmagáért. A gyökereimet megtagadni soha nem tudnám, és alapjogvédelmi szakjogászként különösen fontos számomra, hogy senki ne érezze azt, azért, mert más háttérből érkezik, kevesebbet ér, vagy kevesebb joga van. Mert az alapjogok legfontosabb üzenete számomra végül nagyon egyszerű, hogy minden ember számít, és minden ember egyenlő. A jövőre nézve szeretném tovább erősíteni azt a szemléletet, amelyben a jogvédelem nem egy távoli intézmény, hanem elérhető és emberközeli segítség. Számomra a legfontosabb, hogy a munkánk nyomán több legyen a bizalom, a megértés és a méltóság is. És azt gondolom, hogy ebben látom a hivatásom értelmét. Csok, csok.

0: volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muronov Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav moci, Andai sótvatkert a kerel o románok hetánipe, Vojkodob henel, névo románok hetánipe trobúj, Lesz sajsunempe kadó, hajpo káver kurko, Papeszko trajovorbil, otritok kotorsunen.
4: Konstas kodó Amáro Viktor, Farkas Viktor. Nop henel manges unkaté moci, Najker, ne is kell pendas mortyogó, kérde? Öpend a szangja. Náj kérdem is tó. Mi tudsz is abora? Mi van sziaba? Penő piramni? Inki akkor, na, abba szasz, megszasz vísej. Lesz, így van, megszasz, mi lesz kisej. Penő, szóval kérdem is abora rendsz a káncsi. Penő, kutyi lesz leket, hánék, ott andó soltvat kert. Kado szasz, andó dujjezera, haj, andó októ. Penő, mangja, ha szitjárasz le, te kelen, te zsuti szárasz le, te szityon, hát szó te szityon, Viktor, persze az vorbis. Hát ha venni, matematikába te zsutin lesz, gázse, pegyám cicka, síp, angol, német, te zsanen te vorbin, ez a zsanemme. No, csikám lenn, vesz a te vorbi, addig vorbi szárnem, vagy trincsász uri angol teszkóva. Apola gelem lesz tár, inke vorbi szárnem. Pem mange e anava. Zsakajó kunta, kajó csacsi, kajó robi, kajó gyuszika. Pem, hogy mi, vimek ott eszünk pasatú mende, te kerentum mellyen dejék vátra, te vorbintum mellyen, hajj és avoran te cérdenket hánandó vatkertpa, te kerasz várzok, én csavla kérdem is tó. Tá, pena vasta, zumanva, pendas várzok a dodiló asta. De amúgy naszdiló, kell nagyon bár iskola szasz lesz már akkor, és mert mindig opredik hozpelezte. Jekvere mi remeke szamasz, vagy májusi szasz, mert meg andó szeptemberére hagyilem. Hogy majdnem. Hát de ugyan andó kadó bers, andó oktobárdes bers rakhagyilem. Vi mevi vagy. No, ki kérde, kérdem, hogy kate angla kérde szembe a menge, andó faházi, no kastunok kér, ott he ugye lem tan, katár polgármesteri hajszózsan, ami például nem volt szokamav, mert ugye akkor kánesz az, az tolika gyulasz az, katár a trádárió primári, romengandus oltvat kell, és volt csidasz otthon. Na az mi, mert ott csak dikhoz, kanadém duma, szamasz vagy pancsbárd is dőni. És meg ott idik lem, hogy pekadi szí, szíjeromé, reme, vágyó, dimpekadi, hajka mente kenen, ne csak felnőtt a vés, a vora.

No, Apol ugye Kadokérdam, közben ugye a Viktor Csegyes Csibi Szárdaszt és Utíma, sajnos múlasz, gelasztára mendár, zsungalon az a ipeszász, po dújezara, po okto, bers, po decemberi, haj po desu start, hogy ez, akkor gelasztár a máropra. Akkor a bandreszász, sume, na, az kancsi. Akkor inkább csikérdem kancsi. Felé píren esze savora terkelen, szityáren az kot helyes ávelen, seja, szózsanam, mert apalkan a mér, ugye gelasztárkadok sávó Viktor, szá, kot hemuklema, korkori, szá. Hát pán miért csia ven, hát itt savora katén, katé torjon, zsutyáren, besen, trin császore, duj császore. Na, hát a mén, az szóz, hát pán akkor, pán mandé, o kaszavói bútyi, tu bújte kerev, hát szót kerev, te bisavá gére, savore, megint kére. Abba trival, stával, szakére bisal demle. Hát kerev. Szaszkot, ha majd lássas, savora konzsanen, azt te kellen. Szóval, például mellé, ha kérde, kérdem, pendem lenge, no, tú, kada leszke, szi, tyárkadi, hajkadi. Mert mert csak zsanám kérde, te kerev szarvat. És unka, te nagyon misto. Cino tájmo kérdem, cino csapato. Meg kérde gindi, hogy Muroilo, kana vorbil palalende, Báris Bulhel, ki meg erre gindi, hogy misto szaszok kérdem. Misto szasz. Na mange, meddig hoz, hogy lenge mistoj. És majd bud kérdi le, kodó lec szasz, hogy von kérde. Na majd szerre. No, apolal, per el mange, hogy ég romhan, de vat kert, hogy cíjeszek, sógori, andó kiskörös kere, busol mana jóska, Laci. Zsászkot, heppenel, te kelász leszke, sajke, vidd el és a voren dújtri rupune, csokoládévo, vagy fagyivo, süteményo saj, vagy dújtri kera saj, sajke birite, kinavlenge majd, te kellene savora. No, hát közben meg tanácsi kérdez bútyi, attól függetlenül, ha inkább parú vossz, mely ha ezt hozzanám meg. No, penel mango, Laci, Ande kalocsa akar daszma, szász lesz egy programon, ott egy kell az, az kellene az, és ahol a sztár úr lesz az, jobban rosszban a sztárok. Például Sunka de Gábor, tudtad kérdez azt, kadó kérde, hogy hát kérdez azt, hogy egyes ürös, tovább szózsanám, mert akkor zsanész azt majd bári, te kérdez szár, kaszavét színet, bútya, savoren, majd fedel zsanész te, zsanész azt lete zsutisz, meg sajke, hogy vitu, csitrubúj te kereszt bútyik a tanácsi, sajke vitu, célra fizetési, zsanesz aztuk, hogy te desz vagy szózsonan meg.

No, vorbei sardam ko te kadal lacesa, kadal manai uskasa, meg erre pendam leszke. Nagyon but, vagy dopas gyeszt legalább. No, mert vi sundem leszke vorba, hagyjelem ka ügyvédi, pendem hogy szokamab. No, pe duj trin, son, vi kérdez az, ando, duj ezer a haj pe ija, haj po decemberesko, ija vartu gyeszt. Attól a naptól, ugye, pekodó gyesz, Andrej gyegyeszi szárd elkadó egyesület, hogy ke Ternelulugya érdekvédelmi hagyományőrző egyesület, Szileszko a NAV mai napig, és pennem, hogy nem kell jól, pennem, sunkatékat helye papírúra, szakó felokérdem, szotavel, pennem, zsutíme tud. Azért zsutítod, meddig ahogy tudnád, csiszánka szavuszálkadal terni máture, mert például, hogy mai napig csizsanav, hogy szózta a zsuti szárdasz ma, mert ma nagyon but zsuti szárdasz kadorom. És ingérdasz ma kaj románi manusa, kaj báre raj, andreszi kadasz ma, kanakám nem te tankoli, például na, tud csak ammanca. Például az, hogy kana szártubúj te uramam ma, szárte vorbi, te naszi gyára, például azt mondja, lókezte, kanatrubúj te lókezte vorbi, kanate si gyára, te nem ukáz, hogy káverte, te penel peszki vorba, si gyára, hogy kanate mukáv, hogy te penel peszki vorba, mert például kadi kérde lásolj. Szármurod azt lesz, sőt. No, vim is tosz, kadi, ugye, a leszik adasz ma, igen, nagyon buter, gázsenge, igen, buterom enge. Ugye közbe kérdem, megint ugye visszakérdem a vállalkozási, kérdem múre bútya, de közbe kérdez, mi kadó alapítványi. Kadó abba, ugye 2009, szasz. Apolal ugye szasz kérde, hogy szasz nagyon but pályázatúra. Ugye csizsanosz kérdetek iszkrié pályázatúra a szózsanam, mert például nyakja, hogy zsutív vagy szózsanam, mert melindak el. Például engem is toj.

0: Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav moci, Andai Sótvatkerta kerel o Románó ketánipe, Vojkodob Henel, névo Románó ketánipe trobúj, Lessaj Sunempe kadó, Hajpo Káver kurko, Papeszko Trajovorbil, Otritok Kotor Sunen.
1: No, neli szárna még pályázato, pontek odala, hogy pesavó rende, teszi gyáren le, te korebetárin le. No, a vilem kateka jó kánes, például lesz kis munkate kánes, neli szárdan pályázató, pesavora, mert birite potinave tanáruren, tudja, hogy han, például mango kánes, például sunkate, csidam meg hancsi, szokkam ezt, tudod, szózanam, mert zsungal, cer, zsungal, ez volt biszárdas manca, de az volt a kodoszászó plán, hogy például az, hogy csizsuti, vagy szok mindig pempamam, de ez kis munkate kánes, mi stoj, de azért kék a szavok, hogy áriszan azt mondta, zsab angla tudte, po választási, és tőle fog így tudte parulabb. Jó, már pent azt mondja, mi stoly. Hát úgy apolága, mert csi hojájban szaszpejek már ezt. Pentem, hogy mi szár gindi van, mi volt pent azt szár. Na jó van. Apolága, de duj ezer a hajpett destó vers, szaszó választási, egyszerűen mi ányészkó választásúre, ha pecini me anyesko választásúra, ugye, kóte négy, andó stára, egy az egybe, andó jég, téle parúdemle. Feri mure stár manusa szaszkóte. Csine, kódő, akkor voly megvédrósza, pendaz, hogy biztos csali szár nem. Átginavta ti azt le, pende, hogy mi stoj, taj kancsi, gindó. És, átkadosz az andó, duézer ajándó des. Hát mert csinálj is az, hogy szójka, te vagy szokam, te kerá vagy, szotru búj, te kerá egyáltalán. Hát ez katár zsanosz. No, apolal azért csak-csak, pende, és gelemka jó. Mana jó, és ha lacikám, murokkal. Hájkán a pelem, pendem, hogy ame, nyeri szárnám. Csumidás ma, pedig voj, na nagyon kamlasz te csumidel, emanusen. Pent volt, ha szavesz a szare kínai úre, inkább bólogott ilyaz. Pent az vagy, lesz egy csacsi fajasz te csumidelpe, jek vársz. Szerintem csi peszka romjana nagyon. Na, hogy múrsen, hagyj pesz, ezt reina romen. Múrop, ha? Szá csumid az ma. De azért volt pent az mangra, mert pent nem lesz, hogy ha szavesz tényleg a mavte paruba. Hogy azért pent az, hogy szár te kerám. Hogy te keraván repapírúra, te ne dikelokán, ez szerint majd csak angla választási kalapjánál, hogy abban te háraszagon végül, akkor a legutolsó pillanatban te soha télé papírúra.

0: Te vesz baktálom, uraphalóro, kadorom, hogy vorbi, nagyon sokára vorbi, karinga mende, és palpáleka most boldan megszem, hogyha vorba kell, hogy kanap hendan kadott kíró terno trajo. Kudja, amik kölé sávé szapralszam. Keleszkó papu hajmurodat, sáse gugle pralszasz. És szóvorbi kadó, ó, romóro pukadó. Szóvorbi kadó rompe peszkó trajo, ugye vimándó kadó részes a szimasz. Kudja, amik a tejbe se szasz karingó van. Hát ugye, mert egyszerre majd budzsana szarvói, lesz ki paposzka, azért rúgunk, de azt egy zsaltarandó sejmes, ki szajsz, lesz ki pény, kárdebusol az borcsa, hajlakorom, kárdebusol az gergő. Hogy ikal a ronsza mátyon, az ke bár egy mátyár, ke nem van a sasasz. Hanasz pe. Ha Csavila szávri, egy gergő vossza, állítólag andé graszt. Ha háli nöpe, márdi nöpe, ha sutasz pe, a jóska lesz ko papo, épít tindasz pe, szkandó sejmes ker. De szajék, szasz? Hogy szokom a klavorba, szate penaptum enge, hogy kodó trajosz a vajokat a rompenel. Nagyon sukár csorigáni trajosz az, de sukár szasz. És penel kadorom, hogy csiparul a szopre, csime csiparul a szopre, pedig kateszim, trandata ija bersengo manus. Te zsú tiltod el, hogy csime csizsan a szopre, te parulva kodala bersa, pe intrego lumaszokat és alakánk. Ke csorresamasz, nagyon butromszasz, beselász pakod a telepo. És szár több hátuk-e, jég szamasz, jég. No, hogy konszasz, konszikadó vagy koszikadó, jég szamasz. Ando hamaszko, ando máró, jég hatjára szasz, csajú a szasz. Szasz jég romnyi, a mári lalaj borcsa, ugye lasz, la, nasz csavorra, csak menj, ando menj el, janda szávri csavorren. És kodik kirávla szabor zsénenge, e bute savor renge, haj pekel a szibakói, pekod a barárgyil a mopre, haj pocsiken állom arra. Ke ugye... Sunkra te mugrop hal, mert penavlatuk-e haj putyár, de saj penavlávrituk-e, hogy kate ando, andi vatkert. E rom nadugo hanasz, mert penavlatuk-e minnya. Szarszereztu palpále pasa a vasúta szaszek bárivágó hída. És ugye klarom mátyon az, ugye savorabok hajven az, bodagó szasz, vaszárve boka iszasz, csak ugye masznasz páse. Hát ugye muradat, ha lesz kopap, ugye zidosz, manus az az, penas, hogy illasz egy szoló, telenel az po pátó, ha szó avringrin az egy gáz, szó telesindine bálesz egy gázse, avri pizden az po levegő, hogy te sudról avri o báló. Hát dopasson egy bál lesz a prekeci, mert pofogasso. Ha egy kadal a romogyi zsena szán, de pláne muradilod ad, tényleg úgy lesz egy bál lesz, olasz popíko, így vincs fikérégé lesz a. Ugye kádi, ugye budzsene csai vasasz, ráti peken az a romnya, ugye peken az, kirávn az, ha ráti csai vasasz, gyésze pale bukhaj vasasz. Ke ugye gyésze zselász kell a rom, vúcsíti kerén a deréza. És ugye nagyon butemléko szimakat hándik a divatkerta. És szomala gyuvan múre pralenca. Ugye mindjárt oda jutja a múri gondi, hogy sem is tosz az És kamaszasz jeg haveres, majd feder szarek, ando csacsélo, majd feder kamaszasz jeg haveres, szarek csacsé pral. És kanadi kelo manus, ugye penszke pralemek ádeszim, hogy André olyan lozé csak várekál kikigyol. De tavasz baktáló tájszásztó.
1: Radio Misto Amende. Pe amare și da-s tu mă.

Kodon Grikó Rádió Vószasz Perománi Síb. Pejek Kurkoduvar, Sajmalagyon Manca, Pe Márcakó, Tajzsó Jakogyesz, Sajsunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. Az elmúlt műsorokhoz hasonlóan ma is betekintést nyújtunk a szerb népzene gazdag világába. Ezúttal Azanovice Negovanović lesz a vendégünk, aki nem csak kiváló népdalénekes, hanem ismert harmonika művész, aki szívesen komponál más előadó művészeknek is. Több mint 50 éves énekesi pályafutása alatt számos slágert komponált és örökített meg. Jugoszlávia fennállása alatt pedig kétszer választották az ország legjobb harmonikásává. Magyarországon több ízben vendég szerepelt. Utoljára 2018. január 27-én Budapesten. Dalai rendkívül közkedveltek a magyarországi szerbség körében, slágereit ma is szívesen énekelik. Mai műsorunkban tehát Novice Negovanovićot mutatjuk be, az ő dalaiba, kólóiba, gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

0: Novice Negovanović önéletrajzi vonatkozásokkal teli slágerét hallottuk. Az énekes a Králjevó melletti Adrani községben született 1945-ben. Tekintettel arra, hogy zenész családban nőtt fel, apja és nagybácsia is harmonikán zenéltek, hamar kapcsolatba került a népszerű hangszerrel. 5 éves volt, amikor először kapott harmonikát, és ez döntő volt a későbbi pályafutása során. A helyi általános iskola első osztályos tanulójaként már azzal dicsekedhetett, hogy önálló estje volt. Később pedig apjával és nagybácsiával zenélni át különböző lakodalmakba, zenés rendezvényekre. A kezdetekre, illetve folytatásra Novica így emlékszik vissza.
1: Počeo sam u svojej porodici, u mojej porodici i otac i stric su svirali harmonike, muzička porodica ima.
2: Az én családomban az édesapám és a nagybácsim is harmonikások voltak, úgyhogy zenész családban nőttem fel. 5 éves voltam, amikor harmonikát adtak a kezembe. Pontosabban a széken és az ágyon forgattam a hangszert, mert kicsi voltam hozzá. Kedvem szerint játszottam a billentyűkön, és ez a hangszer iránti szerelem a későbbiek folyamán is megmaradt. Azóta is zenélek, énekelek, és amíg élek, ezt fogom csinálni. Hozzá kell tennem, hogy a Krájevó melletti szülőhelyem Adráni és a Morava folyó ma is ihletet nyújt, hogy új dalokat komponáljak nem csak magamnak, hanem énekes kollégáimnak is. A Morava olyan folyó, amely állandó inspirációt jelent.
1: Vagy nem Morava, nešto specifično sigurno, nas ona inspiriše. Ja to kažem, popevali smo svaki žbun pored Morave.

0: Jedda Réka u mom kraju, azaz egy folyó az én szülőföldemen. Ezt a címet viseli Novica Negovánovics ismert slágere, aki, mint hallhatták, a Morava folyóból merít gyakran ihletet, és nem csak abból, hiszen a publikum nem csak énekei, hanem a kólói miatt is szívébe zárta az előadó művészt. 1966-ban Szokobányában Novica Negovánovics kétszer is diadalmaskodik a jugoszláviai harmonikások megmérettetésén. Egyéni versenyben is és a duettek megmérettetésén Dragan Matic Zsilicsel az oldalán győztesként hagyja el a fesztivált, és ezzel szinte pillanatok alatt berobban az esztrád világba.
1: Kola, da, smímal sem szám, najpoznátiére, tovább mogu reci, lična karta je pericino kola.
2: Számos kólom van, de közülük is kitűnik a Perica kólója. Ezzel szoktak engem azonosítani, pontosabban ez az én zenei védjegyem. De utána még számos szép kóló következett, körülbelül 20. Van, amelynek én vagyok a szerzője, de olyan is van, amely öcsém Predrag szerzeménye.
0: Mondta Novica Negovánovics, akinek Pericino kóló című szerzeménye felejthetetlen.

Nem csak a szokobányai győzelme miatt maradt emlékezetes 1966, hanem mert abban az évben jelent meg az énekes első önálló lemeze, az Ach, zašto te pre ne sretoch, azaz Miért nem ismertelek meg előbb című dala.

Novica Negovanovics nevéhez számos sláger fűződik. Több mint 300 dalnak a szövegét és zenéjét ő szerezte, de mint hallhatták, több kiváló kólónak a szerzője is. Leghíresebb szerzeményei 1970 és 1980 között lettek feljegyezve. Közülük hallgassuk meg a Kogodine Brai Starostice Boi, azaz, ki az éveket számolja, az fél az öregségtől című dalt.

0: Ambar átlépte az életének 7. évtizedét, Novica Negovánovics, aki 1989 és 2003 között Amerikában élt és alkotott, ma is énekel, zenél, fellépésekre jár. Otthon Adraniban fiatalokat tanít harmonikázni, énekelni, és igyekszik rámutatni a szerb folklór megőrzésének fontosságára.
1: V svakom slučaju bi mlađima preporučio da ne zaborave naš folklor, da ne zaborave našu lepu narodnu pesmu, mi imamo bogat folklor.
2: Mindenkinek, de főleg a fiataloknak üzenem, ne feledjék el a szerb folklort, a szép népdalokat. Mi gazdag folklorral rendelkezünk, amelyet ápolni kell, meg kell őriznünk. Számos külső zenei hatás éri a zenénket, ami nem gond, de tudnunk kell, hogy hol húzzuk meg a határt. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mik az értékeink, mennyire fontosak azok, és ennek hangot is kell adnunk.
1: De tartsa, hogy ez a nincs, hogy ez nem a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a stájnás, a st

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Novica Negovánovics, népdalénekest és zeneszerzőt, aki 2021. augusztus 9-én hunyt el. A művész azonban a halála után is az általa hátrahagyott dallamok, hangok és szellemiség révén tovább él. Emlékét és életművét a rajongók és a család is őrizni fogják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándik Predrágot hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarska.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 14-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

híres zenés családból származó Nyári László hegedőművész prímás itthon és a világ számos városában vendégszerepelt már, magas színvonalon népszerűsítve a magyar cigányzenét. 1990 óta a híres Rajkó Talentum alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti és táncművészeti szakgimnázium, hegedű és zenekari tanáraként, illetve a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetőjeként adja át tudását a felnövekvő muzsikus generációnak. Célja a fiatal roma tehetségek felkutatása mellett, hogy színvonalas zenei képzést nyújtson számukra. Emellett a hagyományos magyar cigányzene kultúrájának ápolását is komoly feladatának tekinti. Tanári és művészi pályafutása kiemelkedő és példaértékű, amit a szív, a lélek és a professzionalitás jellemez.

0: Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Ma Nyári Lászlóval beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Nyári László hegedűművész prímást.
1: Én is a szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük akkor az elejétől, mutassuk be az embert, aki itt ül a stúdióban, mutassuk be a művészt. Győrben zenés családban született, a családi, a zenész családi vonal mennyire határozta meg az életét, főleg gyerekként?
1: Hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon meghatározta az életemet, mert az édesapám szintén zenész volt, és annak a apukája szintén zenész volt, csak annyiba befolyásolta az életemet, hogy édesapám nagyon szigorú ember volt.
0: Ez mit jelentett?
1: Nagyon megkövetelte nálunk a rendet. Tudni, még hárman vagyunk testvérek, három fiú, közül én vagyok az idősebb, és nekem kellett példát mutatni a két kisebb öcsémnek.
0: Miben kellett példát mutatni?
1: Mindenben, tulajdonképpen tanulásban, viselkedésben, és erre nagyon ügyeltek a szüleim, hogy nagyon normális körülmények között tanuljunk, és hát próbáljunk az életünket úgy beosztani, hogy mindenre jusson idő. Tehát a gyakorlásra, a tanulásra, de elsősorban a gyakorlás volt, ami meghatározta az édesapámnak azt a szigorúságát, amivel minket rá tudott venni arra, hogy hát tanuljunk és gyakoroljunk. Mondjuk jó példa volt előttünk, mert ő még 40 év, 50 évesen is gyakorolt otthon. Tehát nagyon meghatározó volt a családi hátterem ebben a szempontban.
0: De az egyáltalán kérdés volt-e, hogy zenész lesz önből, meg a
1: ez fel sem
0: testvéréből?
1: Tehát más. A mi családunkban ez egy ilyen tradicionális dolog, hogy mindenki zenét tanul.

0: hát zenei pályán indultunk el, mind a hárman.
1: Tehát, hogy nem csak a tehetség van meg, akkor valószínűleg, hanem azért ugye a család részéről egy kis ösztönzés is. Hogyne. És ennek mi az oka? Szeretnék-e továbbvinni ezt a hagyományt a családban, vagy úgy gondolják ezekben a családokban, hogy nyilvánvaló, hogy ezt a tehetséget nem szabad elaprózni, vagy ez jelentett mindig egy megélhetési formát, hogy ez a család akkor így hagyományosan már egy név, úgymond, a zenei világban, és akkor ez jól jöhet az elkövetkezőknek is, vagy mi az oka?
0: Hát természetesen ennek persze vannak anyagi okai, amit visszatetszett kérdezni erre, mert most megint vissza kell mennem az elődőkhöz, tehát mindjárt ebből éltünk meg. Tehát ez volt a fő kereseti lehetőségünk, hogy elment zenélni az édesapám, elment zenélni a nagyapám. Tehát tulajdonképpen ez egyrészt megélhetési, meg hát hogy az, hogy tovább vinni a családunknak azt a tradicionális életét, hogy a zenés családunk köz tovább tudjon fennmaradni. Tehát maga a név is, szerintem az is nagyon fontos, hogy ez a nyári név, ami ugye
1: összekapcsolódik
0: ezzel, hogy ez tovább vigye ezt a tradicionális zenés életet. Úgyhogy nekünk nagyon meghatározó volt az, hogy tradicionálisan tovább vigyük a magyar zenét. Tulajdonképpen én is azt képviselem, a magyar zenét, magyar cigány zenét, de édesapámnak az volt a kérése, hogy mindenféleképp kössük össze ezt a tanulással.
1: Tehát, hogy képzett zenészek
0: vagyunk. Így igaz, ugye? Hogy képzett zenészek, nekünk mindhárman képzett zenészek vagyunk, mind a hárman a zeneművészeti főiskolára jártunk. Én a hegedű tanszakon végeztem, a másik testvérem a zongora tanszakon, és a legkisebb testvérem is a hegedű tanszakon végezte el. Tehát mi egy klasszikus irányba indultunk el, aztán ugye hát jöttek a gyökerek, ugye viszont, hogy hát ezt a cigányzenés vonalat kövessük, mert óriási inspiráció volt még az én időmben, most a 70-es évekről beszélek, hát olyan tradicionális muzsikusokat figyeltem, mint az idős Járóka Sándor, vagy akár a Lakatos Sándor, aki szintén egy óriási prímás, vagy még egy óriási nevet szeretnék megemlíteni, ifjú Sánta Ferenc, aki szintén egy példaképként szolgált a részemre, mert ő is egy diplomás egedű művészből lett prímás, és óriási pályafutása volt neki, óriási siker kereket aratott ezen a pályán, és én nekem mindig ez volt a meghatározó, hogy egy olyan emberre nézzek fel, aki igen példamutató. Tehát nekem nagyon fontos volt az, hogy hát kiket nézek, kiket figyelek, kiket hallgatok, kikkel tanulok, mert ezektől nagyon sokat lehetett tanulni.
1: Sokan oldalról megnézik, akik laikusok, és azt gondolják, hogy jó, hát csak egy zenész, meg csak szórakoztat, meg hogy ez egy milyen könnyű szakma vagy hivatás. Mondjuk, ha visszanézünk arra, hogy a nyári Lacika mikor kicsi volt még, mert ugye 1967-ben lett a Liszt Ferenc zeneiskola diákja.
0: Megint visszanyúlok a tradíciónkhoz, hogy általában mindig mi úgy igazítjuk a gyerekeinket, hogy mindig édesapa elkezdi tanítani a gyermekét. És ez nálunk ebben az esetben nagyon korán megtörtént. Édesapám 4 éves koromban a kezembe adta a hegedű. És végül is ő indított el ezen a pályán. Ő mutatta meg, hogy kell a hegedűt tartani, mindent beleadott a kezembe, ő kezdett el előbb velem foglalkozni, és majd utána jött a zeneiskola. Tehát tulajdonképpen én 4 és fél éves korom óta az édesapám tanított engem hegedülni. És ami óriási dolog, amivel megint vissza tudok igazolni, hogy a lemondás. Ugye más gyerek elment futballozni, elment bármit csinálni, lement játszani a térre. Nekünk ki kellett használni azt az időt, és amit már említettem előbb, édesapám erre mindig szigorú volt, hogy a tanulás és a gyakorlás mindig fontos legyen. Tehát tényleg úgy van, hogy ez a tanulás ez nagyon-nagyon sok lemondással jár. Tehát le kell mondani a szabadidődről. Igazándőből persze bele kell helyezni a szabadidőt, de annyi szabadidőnk nekünk soha nem volt, hogy hát mindegy más gyereknek, hogy felhőtlenül játszott. Nagyon sok lemondással. Nem csak a gyerekkorba jár ez lemondása, hanem a később is a felnőtt korba, ugye amikor már az ember gyereket nevel, vagy bár tanít, vagy bármikor, hogy ezek sok-sok-sok lemondással járnak.

0: Ugye említettem, hogy 1967-ben a Liszt Ferenc zeneiskolában elkezdett tanulni, tehát addig is ugye tanult az édesapjától hegedülni. Na, ez mennyiben volt már más, amikor már ilyen oktatási keretek közé került?
1: Nagyon-nagyon más volt, megmondom miért, mert egy picikét vissza kell térnem megint, hogy nálunk az a tanítási módszer, amit édesapámtól tanultam, kézről és fül után tanított engem a hegedűn. Tehát tulajdonképpen, most ha igazság szerint azt akarom ebbe kiemelni, hogy nem kotta olvasásra tanított engem, hanem mint egy igazi roma ember megmutatta a hegedűtartást, a monotartást, és akkor amit akart nekem tanítani, azt előtte eljátszotta, és én nekem le kellett utánozni. Ez egy óriási fejlesztő dolog, hogy ebbe a korba, egy 5-6 éves korba már a gyerekek megfogják használni a fülüket, a hallásukat fejleszteni. Ugye a zeneiskolába bekerülés után már elkezdtem ismerkedni a kottával, kottaolvasással. Tehát itt már egy ilyen módszeres tanítás volt, amit nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok a tanárnőmnek, aki elindított, úgy hívták Cágás Józsefné, és ő már ugye teljesen más szisztémával kezdett engem tanítani. De nagyon hálás vagyok neki, mert elég hosszasan 7 évig jártam hozzá, és remek dolgokat tanultam tőle, és mondom, ilyen tudatosan tanított engem a hegedülésre.
0: Tehetség az már ott kibontakozik, ugye?
1: Így van. Hát, ilyen 7 éves koromban már egy csomó versenyre sikerült eljutnom, országos versenyre, akkor zeneiskolán belül versenyek voltak, amin nagyon jó szerepeltem, nagyon jó díjakat kaptam, tehát érdemes volt ezzel a dologgal foglalkozni a továbbiakban. És volt még egy apropója a dolognak, hogy nagyon-nagyon szerettem a zongorát. És akkor mellékhangszerként, ilyen 8-10 éves koromban elkezdtem zongorázni is. És úgy megtetszett a zongora is, hogy mind a kettőt párhuzamosan csináltam. És nagyon nagy hasznát vettem ezt a konzervatóriumban, mert ott kötelező zongoránként használtam. És hát volt egy remek tanárom Győrbe, aki elvitt ilyen zongora versenyekre. És ráadásul olyan jó díjakat ott is nyertem, hogy ezt mondta nekem a tanárom úgy, mondták, hogy Gábor József. Azt mondta, de neked azt mondja, muszáj szóval tovább vinni. De mondom, hát két tantárgyat, tehát most hogy vigyek tovább, hegedűti zongorát? És akkor azt mondta, hogy nagyon nagy dilema volt bennem 14-15 éves korban. Imádtam, mai napig imádom a zongorát. Imádom a hegedűt, imádom a zongorát, és ilyen párhuzamosan futott bennem ez a két hangszer. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek az alsó fokú tanításoknak, amit ott Győrbe kaptam, mert rengeteg indítatást kaptam tőlük. Rengeteget. Meghatározó volt az elkövetkezendő 10-20 évre.
0: Ezt akartam mondani, hogy azért az alapokat ott rakják
1: így
0: le.
1: Van,
0: ott
1: így
0: meg
1: van.
0: Lehet szerettetni, vagy igen, meg lehet akár igen, utáltatni igen. is, hogyha nem úgy állnak hozzá valahogy, vagy nem veszik észre, nem fedezik fel annyira a tehetségét, mert ugye azért én azt gondolom, hogy ezek a kisebb-nagyobb sikerek azért olyan. Egy ilyen ösztönző erőt adtak a továbbiakban, mert ugye a Győri Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus hegedű szakára nyert felvételt, majd ugye Budapesten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában fejezte be a középiskolai tanulmányait. Milyen közeg volt ez akkor, a 70-es évek vége felé egy diák számára, mondjuk akár ha a jelennel összehasonlítjuk?
1: Azt kell mondanom, hogy ugye ilyen tizenévesen bekerülne egy ilyen közegbe, óriási inspiráció. Megmondom miért, mert ott köttetnek ezek a ifjúkori barátságok.
0: Ezek az életre szóló.
1: Az életre szóló barátságok, igazándiból. Ott olyan barátságok születtek, hogy a mai napig is barátok vagyunk azokkal, akivel ott én megismerkedtem 14-15 évesen.
0: Közös az érdeklődés.
1: Tehát többek között nem csak barátság, hanem inspiráció. Tehát egymástól tanulni, egymást nem lefőzni, hanem megpróbálni olyanná válni, mint az a elkövetkezendő pár évvel idősebb, úgy fölnéztem rá, és próbáltam én is elérni azt a színvonalat, mit őt elért, és akkor nagyon támogattak engem, mint fiatal tanulótot, és alakítottunk egy együttest, és én óriási szívvel, lélekkel álltam oda be 14 évesen a 17-18 éves gyerekek közé, és rengeteg mindent kaptam tőlük. Tehát jártunk koncertekre, előadásokra, koncertek voltak a Győri Filharmóniába, és rengeteg embert megismertem, azon kívül rengeteg előadót megismertem. Tehát nagyon, de nagyon tartalmas jó éveket éltem ott át. Aztán majd utána később, 77-be, itt Budapesten is, ahogy belekerültem itt a vérkeringésbe, mert hát azért a fővárosi kulturális élet élet teljesen más, mint egy vidéken. Nem volt rossz vidéken, de hát azért Budapesten elmenni egy zeneakadémiai koncertre, az egy óriási meghatározó élmény volt a számomra. Yehudi Menuhint hallgatni, vagy Dávid Oistrakhot, vagy ilyen meghatározó, óriási géniusz művészeket tudtam meghallani abban az időben. Ez ugye ez a 70-es évek volt, akkor még lángolt ez a koncert élet Budapesten is. A jobbnál jobb művészeket tudták meghívni Magyarországra. Úgyhogy egy óriási nagy ösztönzést kaptam ettől az évektől.
0: Egy vidéki fiú számára azért gondolom, hogy csemegézés volt
1: óriási élmények.
0: Igen, és ugye 1983-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte meg előadó művész és hegedű tanári diplomáját. Az oktatás mindig érdekelte?
1: Igazándiból igen, érdekelt, és megint visszanyúlok édesapámhoz, hogy megint az volt bennem, hogy tanítani, és igazándiból én, mikor megszereztem a diplomámat, 2 hónap múlva tanítottam. Tehát először is úgy történt a dolog, hogy hát megélhetés. És ehhez hozzáfűződik az, hogy elég korán ősültem, és hát nem vonom föl ezt most olyannak, hogy megbántam, hanem hát el kellett tartanom a családot, vagyis a feleségemet, és mikor elvégeztem a zeneművészeti főiskolát, én akkor már házas ember voltam. És hát most mi lesz? És akkor volt egy lehetőség zeneiskolába elmenni tanítani. És akkor egy kicsikét tartottam tőle, megmondom őszintén, ettől a tanítástól, mert nem könnyű. Tehát egy olyan felelősségérzet, egy 5-6 éves gyerek, mikor bejön az emberhez is, meg kell tanítani, és felelősséggel tartozik arra, hogy ezt a gyereket 100%-osan megtanítsa hegedülni, vagy a kottolvasásra bármi, és onnantól kezdve kezdtem el foglalkozni, hogy lehet a beatóban foglalkozni a gyerekek. Hogy kell tanítani, mit kell neki mondani, hogy ez a gyerek bátran jöjjön be, bátran mondja ki, hogy mit szeretne, mit nem szeretne, mert ugye a gyerekek a legőszintébbek. Azokkal nagyon kell vigyázni. Tehát nem volt könnyű, megmondom egész őszintén, nem volt könnyű, és voltak egy kis göröngyös a szakmámba, tehát nem mindig sikerült az, amit elképzeltem. Mert nagy hosszú idő kellene ahhoz még.
0: Tapasztalat kell hozzá. Igen. Azért kell, hogy egy kicsit a tiszteletet is valahol kivívja a diákok körében, vagy a nagyon tanulók fontos. Körében. Tehát ez nem olyan egyszerű, mert én is tanítottam nagyon fiatal koromban, és nehéz volt tényleg, és akkor emlékszem, azt mondta az igazgatónő, hogy oldjam meg. És megoldottam, tehát nem tudtam más csinálni. Meg kellett valahogy oldani, de nyilvánvaló, hogy akinek már több éves tapasztalat van a háta mögött, az egészen másképp beszél erről. Önnek is van, már most több éves tapasztalata.
1: Így van, visszamenőleg könnyű.
0: Évtizedes tapasztalata, és erről fogunk is beszélni, csak még egy picit maradjunk ennél. Említettem az előadó művész és a tanári diplomáját is. Ugye a tanári diplomájáról még fogunk beszélni, de most az előadó művészi érdekel engem, mert ugye az életőből azt is látjuk, hogy ez is vonzotta. Igen. És a főiskola elvégzése után ugye megalapította a saját zenekarát.
1: Pontosan.
0: Hogyan jött össze ez a zenekar, és kikből áll?
1: Hát ez úgy alakult, hogy a főiskola elvégzése után volt nekem egy nagyon kedves barátom, aki úgynevezett szalonzenekart hozott létre. És ebbe a szalonzenekarba meghívott engem, mint hegedűs. És akkor tulajdonképpen ott kezdődött el az egész dolog, hogy egy kicsit a klasszikus felkészültségemet kihasználtam ebben a szalonzenekarban. Rengeteg mindent megtanultam, együtt létrehoztuk ezt a zenekart, és akkor elmentünk szerepelni Németországba. Ez elég korán volt, a 80-as évek elején, 83-84-be, és eltöltöttem ott 3 fél évet ebbe a úgynevezett szalonzenekarba, és hát rengeteg mindent tanultam ott, rengeteg nyelvet megtanultam, Németországban nyelvet, szokásokat, a zenéjüket, tehát sok mindent tanultam, de ugye vonzott engem az, hogy legyen egy önálló zenekarom, amire most vissza akarok utalni, és hát ilyen 26-27 évesen sikerült is megalakítanom az első zenekaromat, méghozzá megint visszatérek a papára, ő ösztönzött nekem, jöttek a levelek, hogy hát fiam, gyere haza, majd itt megcsinálod a zenekarodat, és hát akkor még tényleg olyan perspektívával jó volt a cigány zenekarnak, hogy valami eszméletlen nagy lehetőségek voltak akkor még, és akkor hát úgy döntöttem, hogy belevágok. Létrehoztam egy óriási, nagy szabású zenekart, ami tényleg egy olyan emberekből állt, hogy a kiválóság, szakma kiválóságai volt.
0: És a neve az Nyári László?
1: Én ugyanúgy Nyári László és zenekara volt.
0: Zenekara, igen.
1: Tehát általában ugye mindig a Prímásról szokták a zenekarok, már mint a cigány zenekarok a nevét kapni. Tehát aki a Prímás, az úgy van behatárolva, hogy Nyári László és cigány zenekara, vagy mit tudom én. Mindig névhez kötött. És akkor megalakítottam az első önálló együttesemet. Ami úgy nézett ki, hogy én egy nagyon-nagyon előkelő étteremben dolgoztam, egy első osztályú helyen, a Citadella étteremben. Az egy nagyon-nagyon menő és első osztályú étterem volt. Na most visszautalva a előadó művészeti kérdésére, kellett hozzá egy bizonyos papír, azt is meg kellett szerednem, az előadó művészi diplomát. És akkor ugye már volt diplomám, de ez egy klasszikus diploma volt. Itt pedig kellett egy úgynevezett vendéglátóhoz szükséges végzettség, amivel én megszereztem az A kategóriát. Ami azt jelentette, hogy csak A kategóriával lehetett ezeken az első osztályú helyeken muzsikálni. És ez egy óriási dolog volt abban az időben, hogy 20 valahány évesen az ember A kategóriás Prímás lesz. Ez egy titulus volt, ez egy nagyon jó dolog volt, és akkor én ezt megkaptam, és akkor ott játszottam ebbe az étterembe, ami szintén egy óriási löketet adott nekem. Akkor kezdtem el megismerkedni a vendéglátással szintén. Tehát idáig csak koncertszerű volt előadó művészi pályám, most a vendéglátóba, mint vendégeket szórakoztatni kellett.
0: Ez mennyiben volt más? Hát
1: ez teljesen más volt, mert ugye minden áldott nap az ember más emberekkel találkozott, minden este. Más volt a közönség, más volt, másokat kellett játszani, meghatározó volt, hogy mit játszik az ember, hogy játsza, kinek játsza. Ugye bejöttek idősebbek, bejöttek fiatalok, elmondták, hogy mit szeretnének hallani, és ha nem tudta az ember, az már egy kicsikét úgy pirt hozott az arcomra. És akkor megmondom egész őszintén, hogy neki láttam, és akkor megint elővettem édesapámat, és akkor mondtam, nézd apa, ezt és ezt a nótát kérték tőlem, és hát bajba voltam, nem. Na, gyere fiam, és akkor megtanultuk.
0: Meg kell tanulni.
1: Ezek az évek így teltek nálam, úgyhogy itt is egy óriási tanulás volt a részemről, megmondom egész őszintén. Mert mindig azt mondja az ember, egy ember holtig tanul, de ez így is van.
0: Papis, igen. De egyébként mesélték itt nekem zenészek, hogy bizony van, hogy több ezer számot is tudni kell, mert ugye, ahogy említette a vendégek, egyik ilyen, másik olyan, valamilyen zeneszámot kitalál, és azt szégyelli olyankor a zenész, hogyha nem tudja eljátszani.
1: Én legalábbis nagyon szégyeltem, ráadásul külföldiek jártak, tehát a világ minden részéről jöttek oda vendégek, és annak a országnak a zenéjét tudni kellett valamennyire, hogy ugye hangulat legyen, hogy megtisztelje azt a németet, vagy azt az angolt, vagy az amerikait, vagy a franciát.
0: Hálásak voltak ezek a vendégek ezért?
1: Igen, nagyon, nagyon, nagyon. El kell mondanom, hogy ugye, hát a cigányzene az hungarikum.
0: Igen.
1: És abban az időben ugye az volt a legelső, mikor valaki eljött Magyarországra, hogy hol lehet cigányzenét hallgatni.

0: ugye 1984-től a világ számos országában vendégszerepelt, ahol népszerűsítette magas színvonalon a magyar cigányzenét, valamint ugye Budapesten több kiemelt hotelben játszott zenekarával, Bartosan. Amiről az imént beszélt, nagy sikerrel, de a külföldi utak azok miben erősítették? Most én csak egy példát mondok, de majd biztos más dologról is fog beszélni, hogy megerősítették esetleg abban, hogy mégis itthon kell lennie, itthon kell élnie, ez a hazája, haza kell jönnie, stb., de más dologra is gondolhatunk.
1: Nagyon meghatározó voltak ezek az utak nekem. Igazándiból tengeren túlon is játszottunk, akkor számos nyugat-európai országban játszottunk.
0: És nagy élmény, gondolom.
1: Hogyne. Eljutni Kanadába, Amerikába, Izraelbe, majd visszatérek rá, hogy volt egy szállodaláncolat, ahol én már sokáig játszottam. Tehát ezek olyan élmények, amit olyan meghatározó dolgok voltak az életemben, ami csak a zenén keresztül jutottam idáig. Tehát az, hogy én prímás vagyok, zenész vagyok, és ilyen helyekre eljutok, az egy fenomenális nagy dolog volt. És én ezt hála Istennek megtettem, és visszautalva arra, hogy volt egyszer egy amerikai útunk, és akkor felajánlották nekünk, hogy maradjunk ott. És nagyon jó összeget is akartak nekünk adni, ugyanis Kanadában volt egy magyar táncsoport, a Magyar Házba. És akkor a Magyar Ház vezetőjével nagyon jó kapcsolatba kerültem, és akkor egy hónap után azt mondja, figyelj, Laci, azt mondja, nem volna kedved, azt mondja, itt maradni Kanadába. Kapsz lakást, kapsz jó pénzt, kapsz minden ellátást, gondolkodjál rajta. Hát mondom,
0: vonzó az ajánlat,
1: nagyon,
0: ugye?
1: Hát mondom, gondolkodom rajta, de hát ugye, mondom, az a drága Budapestet most ott hagynéd, hát pedig nagyon, de nagyon, nagyon-nagyon szép hely volt ez a Kanada, gyönyörű volt, Toronto. Gyönyörű szép hely volt, és vonzó volt az ajánlat, de valahogy a szíve mindig visszahúzott Magyarország, nem tudtam ott hagyni, és visszautalt arra, és kihozod a családodat, letelepedtek, itt fogtok élni, minden. Nagyon-nagyon szerettem a külföldet, de soha nem tudtam elhagyni Magyarországot, soha. Éppen mondtam a családtagjaimnak is valamelyik nap, hogy annyiszor lett volna rá lehetőségem, hogy én bárhol maradjak, de nem, valahogy mindig visszahúzott a szívem ide, Magyarországra.
0: Van erre egy szép magyar szó, honvágy.
1: Így van, pontosan. Igen. Pontosan. Azt nem tudja pótolni, mikor közvetlenül tudok beszélni, akár magával, akár a környezetemmel.
0: Meg valahogy az ember biztonságosabban érzi
1: pontosan,
0: a szülőföldjén magát. Én nem tudom, de én legalábbis ezt tapasztaltam, hogyha bárhová elmentem, és amikor hazajöttem, akkor mindig egy ilyen biztonsági érzetem volt.
1: Igen.
0: Jó külföldön, nagyon jó, meg ugye, hogy ön említette, lehetőségek is lehet, hogy nagyobbak lettek volna. Vannak, akik akár éveket is eltöltenek, de a legtöbb emberbe előjön ez az úgynevezett honvágy, és valahogy visszavágyik a szülőföldjére.
1: Rettenetes. Egyébként én a mai napig is úgy vagyok, hogy járom a világot, az országot, mindenhol, de mindig alig várom, hogy már hazajöjjek, nem tudom, egy hét után, két hét után már ég a talaj a lábam alatt, menjünk. Pedig tényleg gyönyörű helyeken vagyok, gyönyörű, szép tájakat lát az ember.
0: Jó, hát nyilvánvalóan most azért itt van a család, és ahogy mondják, hogy ahol az ember családja, ott van az otthona, de a szülőföld az akkor is szülőföld marad. És talán így Magyarországon is jobban jártunk azzal, hogy visszajött ide.
1: Sokkal.
0: És ugye onnantól kezdve televízióban, rádióban, számos lemezfelvételen is közreműködött a médiában való jelenlét. Az mennyire fontos egy előadó művész életében, hogy ezt szükségesnek tartja? Vagy inkább az élő felvételek azok,
1: hát, most már ebben a mai rohanó világban szerintem nagyon fontos a média, nagyon meghatározó. Ugye a kapcsolatok, a médián keresztül való beszélgetés, nagyon sok ember figyeli ezeket a felületeket, ahol különböző úgymond zenei felvételek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a médiában ez most meghatározó. Tehát ennélkül nem azt mondom, hogy nem lehetne élni, de egy művésznek ez borzalmas meghatározó a média. Az, hogy az ember bekerül a rádióba, a televízióba, egy bizonyos elismerés is egyrészt, és hát megismerik a nevét, megismerik a személyiségét, megismerik a zenéjét, megismerik, hogy mit tud produkálni.
0: Jó, és hogyha még azt is figyelembe veszük, hogy lehet több ajánlatot
1: így
0: is.
1: Így van, több ajánlatot
0: lehet,
1: kapni.
0: Nyilvánvaló.
1: Viszont van egy olyan, mikor színpadon lépek fel, az meg van egy közönséggel való kapcsolat. kapcsolatom. Az meg olyan közvetlen, hogy tényleg vannak olyan, úgymond, rajongóim, akik minden egyes koncerten ott vannak. És megjegyzik, hogy jó a cipője. Vagy most másképp
0: az a mellesleg, hogy jól hegedű.
1: Igen. Vagy most ez nagyon jól sikerült, vagy tényleg olyan jó dolgok vannak, mert tényleg jönnek, mindig eljönnek
0: jön
1: hozzá.
0: Élőben a reakció.
1: Jön a reakció. Tehát ezt is megélni, ez is egy óriási dolog. Óriási dolog az, hogy közvetlen kapcsolatom van a közönséggel.
0: Televízión keresztül nem látja az ember, hogy csillog a szeme annak, aki nézi vagy hallgatja.
1: Nem, tehát ennek is meg maga varázsa egy ilyen élő koncertnek, ahol tényleg kapcsolat van a közönséggel. Ennek is. Ugyanakkor a médiának is, mert anélkül manapság már elég nehéz
0: jelen lenni.
1: Ez elkerülhetetlen.

0: Megígértem, hogy még beszélünk az oktatási részről is. A művészi tapasztalatát ugye 1990 óta, ön azt mondta, hogy több mint 30 éve, én azt mondom, hogy már közel 40 éve inkább. A híres Rajkó Talentum alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti és táncművészeti szakkollégiumának hegedű és zenekari tanáraként, és a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetőjeként adja át a felnövekvő muzsikus generáció számára. Itt ugye a Rajkónál a fő cél a fiatal roma tehetségek felkutatása, zenei képzés és hagyományos magyar cigányzene kultúrájának ápolása. Beszélgessünk erről. Hogyan csöppent ön oda, hát, és aztán ebből hogy lett közel 40 év most már?
1: Hát itt is vissza kell utalnom, hogy ez 90-ben történt, ahová engem ott elhívott a Szigeti Ferenc igazgató úr, ugyanis elmondanám röviden a történetét a dolognak. Egy pár barátommal összeálltunk olyanokkal, akik szintén klasszikus végzettségű tanárok voltak, és akkor összedugtuk a fejünket, és akkor kéne valamit csinálni, hogy ezek a roma gyerekek valami rendezettebb környezetbe kerüljenek, már úgy rendezettebbe, hogy iskolarendszert tanuljanak. És akkor 90-ben, hát volt egy nagyon nagy géniusz abba iskolába, úgy hívták, hogy Farkas Gyula, aki egy meghatározó személyiség volt a magyar cigányság életében, mert odáig ő tanított minden cigány gyereket. Tehát ő foglalkozott a cimbalmossal, a brácsossal, a bőgőssel, a hegedűssel. Tehát a felnövekvő generációnak ő volt az első olyan ember, aki elkezdett foglalkozni a gyerekekkel. És akkor ez a szegény Gyula bácsi 1990-ben meghalt. És hogy ne maradjon magára az iskola, az intézmény, kerestek olyan tanárokat, olyan végzettségű muzsikusokat, cigány származású muzsikusokat, akik ezt tovább tudnák vinni. És akkor ott jöttem én bele a képbe, hogy 90-ben megkerestek engem, mint diplomás hegedűművészt, hogy vállalnám ezt az oktatást. És akkor megint, hát kicsit hezitáltam, hogy na, most akkor mi lesz, mert udáig nem tanítottam én. Kimaradt az életemből ugye 5-6-7 év, és akkor 90-ben, hát mondom, ez is egy óriási dolog. Itt egy cigány gyerekekkel való foglalkozás van, itt egy teljesen más közeg van. Másképp kell velük foglalkozni, minden más. Tehát valahogy...
0: Érezte a kihívást ebben?
1: Nagyon. Nagyon. Itt is, megmondom egész őszintén, hosszú évekig kerestem azt az utat, hogy hogy jutok el hozzájuk. Tehát meg kell találni ezt az utat, mert ezeknek sokkal negyen. Volt, nem is arra van, csak tehát olyan gyerekek, ezek aluszociál gyerekek, el kell, hogy mondjam. Tehát általában vidékről jönnek, nagyon nehéz sorsba élnek, nagyon rossz körülmények között élnek, ugye? És hát most is ő küzdenek a megélhetéssel. Ilyen gyerekeket tanítani és ilyenekkel foglalkozni nagyon nagy kihívás volt, és nagyon meg kellett tanulni.
0: Ezek a gyerekek kapnak otthonról ösztönzést? Például, mert ugye említette, hogy megélhetési gondokkal küzd a család.
1: Igen.
0: És ez most teljesen mindegy, hogy roma, magyar vagy bármilyen családnál, hogyha megélhetési gondokkal küzd valaki, akkor azt szeretné, hogy a gyerek minél előbb dolgozzon, és ne pedig ott tanuljon még évekig.
1: Igazándiból igen. Sajnos ez is az egyik probléma, hogy most már kevesebb a jelentkező, mint ezelőtt 20 vagy 25 éve, vagy 10 éve. Ugyanis ugye ezek a roma családok, ezek küzdenek a megélhetéssel. És ez egy nagy kihívás a számukra, hogy egy 14 éves gyerek elkerül tőlük Budapestre, ezt finanszírozni, ezt végigvinni, még ő megtanul.
0: Még mikor fog ebből majd profitálni.
1: Ez egy nagy kihívás a számukra, de hála Istennek, azt kell mondanom, hogy mindig van egy elkötelezett szülő, aki azt mondja, hú, hát tehetséges a fiam, a kislányom, akkor beadjuk ebbe az iskolába és tanulja ezt. El kell mondanom, hogy ez egy egyedülálló iskola. Tehát ilyen sajnos azt kell mondanom, hogy a világon nincs még egy ilyen iskola, ahol ezt a fajta zenét tanítsák. Tehát olyan magasfokú zenei képzés van, hogy most el lehet mondani, hogy szinte a gyerekek mindenféle zenét tanulnak. Klasszikus zenét, tánczenét, cigányzenét, jazzt. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan átfogó intézmény, és arra nem is beszélek, hogy táncot is. Úgyhogy nagyon átfogó intézmény, ahol nagyon magas oktatás folyik. És ezek a gyerekek nagyon magas oktatásban vannak részesítve. És úgy néz ki most már, tehát akkor visszamegyek megint 90-be, hogy elkezdtük ezt az intézményt úgy iskolarendszerre változtatni, hogy ezek a gyerekek miután elvégezték az iskolát, kapnak egy OKJ vizsgát. Tehát odáig nem volt semmiféle végzettség papírból, most már ott tartunk, hogy a gyerekek OKJ vizsgát szereznek, magasfokút, és most van egy jó hír, amit bejelenthetek, valószínűleg sikerülni fog főiskolai szintre hozni. Ami azt jelenti, hogy bekerülünk a Zeneakadémiának a körébe, és ott már a gyerekek felső fokon fognak végezni. Úgyhogy Farkas Gábor rektor úrral beszéltünk erről, és ez az iskola odáig eljutott, hogy főiskolai szintre fogjuk emelni. Tehát itt a roma gyerekek főiskolai diplomát fognak kapni, ami azt jelenti, hogy a megélhetésük is biztosítva van, mert tudnak vele tanítani, tudnak vele bármit csinálni, azért egy főiskolai végzettség azért mégis meghatározó lehet a számukra. Ezt dolgoztuk ki, hogy ez létre tudjon jönni, és ezek a gyerekeknek legyen egy életképe, egy élet elképzelés, hogy mit akarnak. Visszatérve 90-re, hát nem volt könnyű, amit érdeklődött, nagyon nehezen küzdöttem meg, hogy kell, és hát a rutin és a tapasztalat most már annyira kialakult bennem, hogy nagyon szeretem csinálni. Az életem meghatározó része, hogy minden nap bemegyek, minden nap tanítok, tehát én igazándiból most az egyik oldalam a tanítás, a másik oldalom a művészet. Tehát ez most a kettő formálódott ki bennem, de mind a kettőt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, mind a kettőt, a tanítást is. És nagyon sok örömem van benne, mert mikor látja, hogy az ember, hogy a gyerekek fejlődnek, és eljutnak olyan szintről, egy magasabb szintre, hogy honnan, hova jutnak el, ez egy óriási dolog az én számomra, hogy ezeket a gyerekeket megtanítani, betanítani számokat, és ráadásul ő nekik is örömet szerez. Tehát nekik is örömet szerez, hogy meg tudnak tanulni bármit, el tudnak játszani bármit. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog.
0: Jó induló pont, az biztos. De ő hogyan látja, hogy jelenleg Magyarországon mondjuk a tehetséges roma gyerekeknek mekkora része az, vagy százalékban nem tudom, fejezzük ki, aki el tud jutni mondjuk egy ilyen zenei szakintézménybe, vagy akár egy felsőoktatási intézménybe, és most a zenére gondolok, vagy vidéken él, és soha nem is derül ki, hogy ő nagyon jól zenél, mert ugye ön említett, hogy azért a zenés családokban, ahol voltak zenészek, akkor azért mindig a gyereknek előbb-utóbb kezébe adták a hegedűt, vagy valamilyen hangszert, hogy ez ma is így van-e, vagy elkallódnak ezek a tehetségek. Nagyon sokan kutatják őket, persze, meg próbálják felkutatni, de sikerül-e, és milyen arányban?
1: Hát én úgy gondolom, hogy igen, megoszlik. Tehát mit értek megoszlás alatt, hogy vannak sajnos gyerekek, akik elkezdenek tanulni, és akkor nem fejezik be. Itt baj van egy bizonyos szintig a, kimerem mondani, a kitartással. Tehát tulajdonképpen ez egy óriási dolog, hogy az ember elkezd valamit csinálni, és akkor nem jut el a végéig. Most ennek különböző okai is lehetnek. Rengeteg oka van. Családi, anyagi, erkölcsi okai is lehetnek. Én nagyon sok gyerekkel találkoztam olyannal, aki eljött hozzánk tanulni, és sajnos pár év után abba hagyta. De volt olyan gyerek, aki nagyon, de nagyon kitartóan csinálta a dolgokat, és most egy meghatározó személyiség lett belőle. Tehát azért mondom, megoszlanak ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy ilyen, hát, fele-fele arányba. Tehát,
0: én most konkrétan az ilyen nagyon tehetséges gyerekekre gondoltam, akik vidéken vannak.
1: Értem. Én úgy gondolom, aki nagyon, de nagyon tehetséges, az nem veszik el. És ha van egy olyan szerv, vagy egy tanár, vagy egy valaki, aki ezt föl tudja karolni, akkor nagyon jó dolog tud ebből kijönni. És el kell, hogy mondjam, én sokat járok le vidékre. Általában oda járunk le, bemutatókat tartani kisebb helységekbe, kisebb településekre, ahol roma származású gyerekek vannak, meg roma származási tanulók, és onnan próbálunk hozni gyerekeket az intézményünkbe, és el kell mondanom, hogy a mostani tanulóknak a 90% az mind vidékről van, vidékiek. És nagyon, de nagyon-nagyon szeretik ezt. Már korán elkezdenek táncolni, énekelni, és aki tovább akar tanulni, most már kaptunk az államtól egy olyan segítséget, hogy a nálunk tanuló gyermekek ösztöndíjat kapnak, teljes ellátást, kollégiumi ellátást, utazást. Havonta ösztöndíjat, amiből tudják fedezni egyrészt a kis kiadásukat itthon. Mert azért nem egyszerű dolog egy 14 éves gyereknek Budapesten élni, tanulni, hát szóval ehhez azért megfelelő anyagi támasz is kell. És ezt sajnos ugye nagyon sok szülő nem tudja biztosítani, és emiatt is elbuknak dolgok. Közre játszik arra, hogy a szülő azt mondja, hogy sajnos nincs rá lehetőségünk, nincs rá tehetségünk, hogy ezeket a gyerekeket itt tovább adjuk, hanem sajnos volt rá precedens, hogy elment dolgozni a gyerek. El kellett neki menni.
0: Erről beszéltem, igen. Hogy...
1: Szóval van ilyen is. Van ilyen is, sajnos találkoztam vele, és jelen van ez is, hogy nem megy a dolog.
0: Mert hosszú az út addig, amíg egy zenészből jó zenész lesz.
1: Az, tehát... amit már mondtam, hogy egy zenész holtig tanul. Tehát ezt nem lehet abba, hogy nagyon is megtanultam, ezzel foglalkozni kell. De hála Istennek, hozzáteszem most is, hogy mindig vannak olyan gyerekek, akik elhivatottak a szülők is, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekikből zenész váljon. De hát mondom, ehhez kell egy bizonyos jó erkölcsi, anyagi háttér. Egy jó olyan háttér, ahol a szülő ezt tudja vállalni.

0: Ön ugye hazai és nemzetközi szinten elért több évtizedes magas színvonalú, kiemelkedően sokrétű előadó, művész és pedagógiai munkájáért is elismeréseket kapott. 2020-ban például Dankó Pista életműdíjjal tüntették ki. Az ember ugye dolgozik, végzi a hivatását, egyszer csak egy nap pillanat, amikor úgy érzi, hogy na, most már itt az ideje, hogy elismerjenek, és akkor megtörténik. Így van ez? Vagy önnél hogy történt?
1: Hát igen, én megmondom őszintén, ezt a Dankó díjat is nagyon-nagyon megköszöntem, és én nem is vágytam rá, hogy én bármilyen díjat kapjak. Tényleg egy elismerés a szakmától ez, és akkor ott egy nagyon kedves kollégám, aki fölhívott telefonon, azt mondja, egy szakmai bizottság téged jelölt el. Mondom, engem? Azt mondja, igen. És hát ez tulajdonképpen attól függött, hogy hát ez nem is hányban, is 2020 az annyit jelentett a számomra, hogy szinte minden áldott nap uton voltam, és rengeteget jöttem, mentem az országba. Különböző fellépések, stb.
0: Tehát akkor meglepte a dolog.
1: Meg.
0: Nem is volt ideje rá gondolni.
1: Csak jön a telefon, és ekkor megmondom, igen, hát ez óriási dolog volt a számomra. De aztán meg elismerés is a szakma szempontjából, hogy engem jelöltek erre.
0: Igen, de hát a díjeső az ugye tovább folytatódott, még ugyanabban az évben pedagógiai munkásságát, az Artisius zenetanári díjával ismerték el, mint a magyar cigányzene képzés elhivatott zenepedagógusa. Na, így próbálom kimondani.
1: Igen.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki elhivatott legyen?
1: Hát, már van a szóba, hogy elhivatott legyen. Például én minden áldott nap felkészülök a tanításra. Úgy megyek el tanítani, hogy felkészülök, tehát ez a hivatottság. Tehát úgy nem lehet odaállítani egy gyerek elé, hogy nem tudod, hogy mit akarsz. Tehát én előtte való nap elképzelem a következő nap tanítását, hogy mit fogok tanítani, hogy fogom tanítani. Tehát magába foglalja ez a hivatottság. Azt meg kell tervezni napról napra.
0: Pedig ennyi év után már akár a kis ujjából is rázhatná. De ez az, amikor valaki nagyon alapos.
1: Így van.
0: Nem bízza el magát, és minden helyzet más, minden diák más, pontosan, minden óra más, és éppen ezért úgy érzi, hogy fel kell rá készülni. Ez egyébként egy nagyszerű logika.
1: Nekem az az ellazulás, mikor már vége van az órának, és a gyerek megtanulta, amit én akarom. Tehát az az igazi ellazulás.
0: Gyerek most is érzi, hogyha a pedagógus fel van készülve, nagyon érzi, és ha nagyon odafigyel.
1: Óriási. Például most is a zenekarom kim volt Inzlandon. Volt egy óriási fesztivál most, májusban, és olyan komoly előadók voltak kint, hogy meghatározóak voltak Európába, és ezek a gyerekek olyan szinten zenéltek, hogy olyan elismerést kaptunk, hogy újra visszahívtak minket megint jövőre is. Igazán, de azt nem lehet lekezelően kezelni, mert ami az igazi ebbe a felelősség. Tehát ha az ember nincs felelősséggel a gyerekek iránt, és én megmondom őszintén, vannak kudarcok. Rettenetes sok kudarc van. Rettenetes sok. Nagyon meg kell ezért harcolni, de rettenetes sok. Mert azért, na, mondjuk meg őszintén, ezek a roma gyerekek nem igazán bárányok, hogy nagyon jó viseletű gyerekek. Nagyon sokszor rá kell szólni.
0: Meg gyerekek.
1: Ugye, nem mindig sikerül az, amit én elterveztem.
0: De a Farkas Gyula is elbírt velük.
1: Igen, úgyhogy 101 ember, 108 ember tanított.
0: Igen, és kőkeményen bánt velük egyébként, de nagyon jól nevelte őket.
1: Tehát én nagyon sokszor figyeltem a Gyula bácsit, mert én abban az időben jártam be oda, ugyanis 82-ben én már a Zeneakadémián tanultam, és az a tanár, aki engem tanított, ott tanított klasszikus zenét. És akkor elment külföld, akkor mindig mondta, na, Laci, menjél be, Rajkó, és tanítsd ezeket a gyerekeket, mert te azt mondja, úgyis roma gyerek vagy, már elfogadják tőle, mert és akkor benn voltam, és akkor láttam, hogy ez a Farkas Gyula bácsi hogy tanított, hogy tudott bánni. Én ezt ilyen nappal figyeltem, hogy viselkedik ez a gyerekekkel, hogy tanít. Tehát muszáj volt megtanulni ennek a csinyábinját.
0: Jó példa volt akkor. Jó. Előtt, és ugye, hogy még mindig haladjunk a díjakkal, ugye 2 évvel ezelőtt pedig megkapta a cigányzene hagyományainak megőrzése érdekében végzett kiemelkedő művészi és oktatói munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, a cigányzene hagyományainak megőrzése. Mennyire fontos, mennyire foglalkoznak ezzel egyáltalán, kik azok, akik ezzel foglalkoznak, és sikerül-e átörökíteni úgy a cigányzene hagyományait az elkövetkező generációnak, ahogy önök most ezt elképzelik például?
1: Hát igazándiból egy nagyon picikét vagyok szkeptikus ebbe az ügybe, mert szerintem nagyon sok próbálkozás van arra, hogy ez a cigányzene fennmaradjon. De egészen pontosan kellenének hozzá segítségek ahhoz, hogy ez a műfaj ne veszendőbe. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, ott van a 100 tagú cigányzenekar, ott vannak ezek a panon cigányzenekar. Azoknak is egy olyan küzdelem sajnos fennmaradni és továbbvinni, de én azt mondom, hogy nem szabad feladni. Én is azt mondom a tanításba is, hogy nem szabad feladni. Tehát én reménykedem abba, hogy ez a cigányzene valamennyire meg tud újulni. Én abba is látok reményt, hogy haladni a korral. Tehát,
0: de csak úgy, hogy azért a régi az ne
1: persze,
0: sérüljön.
1: Abszolút. Én annak a híve vagyok, de ugye változik körülöttünk minden. Változik a környezet, változnak az elvárások. Na most ezt szinkronba hozni a régivel, meg az újat, ez a nem könnyű. Tehát ezt kéne valahogy összehangolni úgy, hogy ez a két dolog össze tud jönni, akkor én látok benne a jövőt. Tehát ezt a két dolgot valahogy össze kéne rakni, és akkor én remélem, hogy kijönne belőle az, hogy ezt tovább tudjon én harcolok érte, mert ez az iskola, ahol mi vagyunk, az ugye a felnövekvő generációt neveli. Ez lenne a célja, hogy ezeket a gyerekeket ugye felkészíteni a jövőre. Ugye? És ahhoz kellenek nekünk segítségek. Kellenek az, hogy legyen ösztöndíj, az, hogy legyen diplomája egy cigány gyerekeknek ebből a cigányzenéből. Tehát ezek azért meghatározó dolgok arra, hogy azt mondja egy cigány szülő, hogy igen, hát akkor oda viszem a gyerekemet tanulni, ahol diplomás embert nevelnek belőle. Tehát ilyen dolgok ezért most már kezdenek elindulni, és nagyon remélem, hogy ennek lesz jövője. És én bízok benne, és én próbálom ezt tényleg tovább vinni addig, ameddig nem lesz jó eredmény. Tehát én bízok benne, persze vannak szkeptikus dolgok benne, mikor az ember úgy, talán, de én azt mondom, nem szabad feladni.
0: Ez nagyszerű. Legyen ez a végszó. Jó. Nyári László, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és
1: én
0: további
1: köszönöm.
0: Sok sikert kívánok, és kitartás, de hát az önben megvan, azt hiszem.
1: És én pedig köszönöm a meghívást, és a kedves hallgatóknak a türelmét, hogy meghallgattam.

Kedves hallgatóink, a Portréban Nyári László volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóthi Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušajte slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Zbogom ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy német énekesnőt mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Astrid Harzbeckert. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Astrid Harzbecker 1965. december 8-án született Rízában. Már gyermekkorában tanult énekelni, gitározni és zongorázni, de az iskola elvégzését követően egy vasüzemben kezdett dolgozni. 1985-ben kezdte meg tanulmányait a lipcsei Félix Mendelssohn-Bartholdy zenei főiskolán, ahol tánc és szórakoztató zene szakra járt. Tanulmányait sikeresen le is zárta, és zenetanárként diplomázott.

1991-ben Astrid Harzbecker a saját maga által írt Omar Jászücti Berge című dallal részt vett a Herbert Roth Fesztiválon. A dal olyan sikeres lett, hogy 1992-ben az énekesnőt az év legsikeresebb utánpótlás énekeseként kitüntették a Kroneder Volksmusik díjat.

1996-ban Astrid Harzbecker első alkalommal vett részt a Grand Prix der Volksmusik című zenei versenyen, melynek németországi elődöntőjét 2000-ben meg is nyerte. Karakterisztikus hangjával Astrid Harzbecker a népzenei sláger egyik legismertebb és legsikeresebb előadója, aki máig rendszeres vendége különböző televíziós és rádiós műsoroknak.

Magánéletében Astrid Harcbecker 1989 óta Hans-Jürgen Schmidt zeneszerző felesége. Házasságukból gyermek nem született. Zenei pályafutása során a művésznő összesen 8 saját albumot, valamint számos best of összeállítást jelentetett meg. Máig vállal élő fellépéseket, valamint rendszeresen énekel vallási koncerteket is.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Astrid Harzbecker német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.